0: aktualitásokról tárgyaljanak. A konferencia által megfogalmazott következtetések és észrevételek a nemzeti parlamenteket nem kötelezik, azok álláspontját nem befolyásolják. A megbeszéléseken a tagjelölt országok parlamentjeiből és más európai nemzetek parlamentjeiből megfigyelőként jelen lehet 2-2 képviselő. Az ukrán parlament, a Verhovna Rada tehát már képviselteti magát ezen a fórumon. Az Európai Parlamenten belül külön igazgatóság működik a nemzeti parlamentekkel folytatott kapcsolattartáshoz. Ide fut be minden adat és információ, amely a nemzeti parlamentekkel való együttműködéshez szükséges. Ez az igazgatóság képviseli az Európai Parlamentet a parlamentközi együttműködés adminisztratív hálózataiban, és tart kapcsolatot a nemzeti parlamenteket Brüsszelben képviselő tisztviselőkkel és apparátusukkal. Az igazgatóság emellett évente jelentést készít az Európai Parlament és az uniós nemzeti parlamentek közötti kapcsolatokról. Ebben áttekintést nyújt a közös tevékenységekről és a tagállami képviselőtestületek közötti együttműködés alakulásáról. Végül, de nem utolsó sorban az Európai Parlament két fontos hálózatot is aktívan támogat, amely ezt a parlamentközi együttműködést segíti. Az egyik az IPEX, az Uniós Parlamentközi Információcsererendszer, melynek platformján keresztül uniós vonatkozású dokumentumokat és információkat tudnak egymással megosztani a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament. A másik a Parlamenti Kutatás és Dokumentáció Európai Központja, amely információkérési csatornaként működik, valahányszor egy adott tagország parlamentje többet szeretne tudni más uniós tagállamok gyakorlatairól és szakpolitikáiról. Amint a példákból is látszik, az Európai Parlament nem légüres térben, hanem a nemzeti parlamentekkel szoros együttműködésben végzi munkáját. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a Europel Radio weboldalán.
1: Le 24 février 2022, Moscou a lancé une agression militaire contre l'Ukraine au mépris du droit international et des principes de la Charte des Nations Unies. C'est aussi l'une des pires crises humanitaires que l'Europe ait connues au cours de son histoire récente. Et cette guerre n'est visiblement pas près de se terminer.
2: Dès l'invasion du territoire ukrainien, les Nations Unies et les institutions européennes ont condamné l'attaque de la Russie. Au Parlement européen, la présidente Roberta Metsola et les présidents des groupes politiques ont dénoncé cette agression avec la plus grande fermeté. Ils ont exprimé leur solidarité et leur soutien à l'Ukraine et à son peuple. Le Parlement plaide pour la création d'un tribunal spécial chargé de condamner les crimes russes. Cette instance permettrait de combler un vide juridique dans la justice pénale internationale. De plus, 41 pays ont porté devant la Cour pénale internationale les crimes de guerre commis en Ukraine.
1: Depuis février 2022, des dizaines de milliers de vies ont été sacrifiées. Les vies d'Ukrainiens, soldats comme civils, mais aussi celles de soldats russes. Des millions d'Ukrainiens se sont réfugiés dans les pays voisins et au-delà, mais on compte bien plus encore de déplacés au sein même du pays. L'Union européenne est mobilisée pour aider les civils touchés par la guerre. Elle propose par exemple des programmes d'aide d'urgence pour répondre aux besoins de base et garantir une assistance à ses frontières. La protection des enfants, des femmes et des personnes handicapées en provenance d'Ukraine figure en tête des priorités de l'Union.
2: Mais ces mesures ne sont pas suffisantes. Quelques semaines seulement après le début de la guerre, le Conseil a approuvé à l'unanimité l'activation de la directive relative à la protection temporaire proposée par la Commission. C'est la première fois que cette directive est mise en œuvre depuis son adoption en 2001. Elle garantit aux réfugiés ukrainiens l'obtention d'un permis de résidence temporaire dans l'Union européenne jusqu'en 2024. L'Union européenne a aussi activé un autre instrument pour protéger les enfants ukrainiens, La garantie européenne

és a holland jelnyelvet általában könnyebben megértik a német, mint mondjuk a görög jelnyelv használói. A 27 uniós országban jelenleg 29 nemzeti jelnyelvet használnak. Luxemburg a német jelnyelv saját változatát használja, egyes országok, például Finnország és Észtország pedig több jelnyelvet is elismernek. Előbbiben a finn és a finn-svéd jelnyelvet, utóbbiban pedig az észt és az orosz jelnyelvet használják. Külön érdekesség, hogy a különböző országokból származó siketek gyakran képesek egymással sikeresen kommunikálni, pedig nem ugyanaz a nemzeti jelnyelvük. Például egy Franciaországból és egy Lengyelországból származó jelnyelvhasználó valószínűleg sokkal könnyebben szót ért egymással, mint a francia és a lengyel nyelv egy-egy beszélője, mert a jelnyelvekben használt kézmozdulatok és arckifejezések között jóval több a hasonlóság, mint a beszélt nyelvek szavai között. Bár univerzális jelnyelv nem létezik, az idők során sokat fejlődött a közérthető jelnyelv koncepciója, különösen a Siketek Világszövetségének 1951-es létrejötte óta. A nemzetközi jelnyelv egy olyan kommunikációs rendszer, amelyet nemzetközi környezetben, például konferenciákon és találkozókon használnak. Ám nem egy teljesen szabványosított vagy formális nyelvről van szó. Sem rögzített nyelvtana, sem rögzített szókincse nincs. Sokkal inkább közös gesztusokra és jelekre épül, illetve nagymértékben támaszkodik a mindenkori kontextusra. A nemzetközileg leginkább felismerhető jeleket alkalmazza, mégis régiónként eltérő lehet. Uniós kontextusban például általában a Nyugat-Európában gyakoribb jeleket használják, míg Ázsia vagy Afrika esetében más változatokkal is találkozhatunk. Fontos megjegyezni, hogy a nemzetközi jelnyelv nem helyettesíti a nemzeti jelnyelveket, és nem rendelkezik ugyanolyan jogi státusszal sem. Ugyanakkor uniós és nemzetközi fórumokon egyre nagyobb az igény a nemzetközi jeltolmácsolás iránt, különösen magas szintű találkozókon és rendezvényeken. Ez is jól mutatja, hogy a siketek és nagyothallók mozgástere Európa szerte egyre bővül, és mindinkább bevonódnak a társadalom életébe. Egyúttal rávilágít arra is, hogy folyamatosan szükség van és lesz inkluzív kommunikációs eszközökre. Mi a helyzet ebből a szempontból az Európai Parlamentben? A parlament gondoskodik arról, hogy a plenáris viták jelnyelven is hozzáférhetők legyenek azon képviselői számára, akik ezt igénylik. 2016-ban a parlament állásfoglalást fogadott el a jelnyelvekről és a hivatásos jelnyelvi tolmácsokról, amelyben megállapította, hogy az uniós országokban jelentősen eltér a jelnyelvi tolmácsolás elérhetősége és minősége. Egyetértett továbbá azzal, hogy valamennyi plenáris ülésén igénybe vehető legyen nemzetközi jeltolmácsolás. Az Európai Parlament a témában egy másik állásfoglalást is elfogadott, mégpedig a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény végrehajtása kapcsán. Ebben a képviselők hangsúlyozták, hogy a fogyatékossággal élők számára a fogyatékosságuk jellege szerinti akadálymentesített formátumok és technológiák, így például jelnyelvi szolgáltatások révén hozzáférést kell biztosítani minden információhoz és kommunikációhoz. Ezért felszólították a bizottságot, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket, hogy a vonatkozó uniós jogszabályi követelmények a gyakorlatban is érvényesüljenek. A jelnyelvekről szóló állásfoglalásában a parlament kiemelte a képzett, professzionális jelnyelvi tolmácsok fontosságát, és szorgalmazta, hogy mind a tagállamokban, mind uniós szinten hivatalosan is ismerjék el a nemzeti és regionális jelnyelveket. Végezetül a képviselők arra kérték az uniós országokat, hogy az idegen nyelvekhez hasonlóan mozdítsák elő a jelnyelvek tanulását, és azt építsék be az iskolai tantervekbe. Céljuk, hogy a jelnyelvek népszerűsítésével és széles körű használatával hozzájáruljanak a társadalmi befogadás előmozdításához.

0: 2024. szeptemberében a siketeket európai szinten képviselő egyetlen szupranacionális szervezet, a Siketek Európai Uniója, az uniós országok siket szövetségeivel közösen állásfoglalást tett közzé. A Nemzeti Jelnyelvek, mint az EU hivatalos nyelvei című állásfoglalásban a felek szorgalmazzák, hogy a 24 hivatalos beszélt nyelv mellett az Unió a 29 nemzeti jelnyelvet is hivatalos nyelvként ismerje el. Azzal érveltek, hogy többnyelvűségi politikájának részeként az EU-nak jogi kötelezettsége tiszteletben tartani a nyelvi és kulturális sokszínűséget, és törekednie kell a nyelvi alapú hátrányos megkülönböztetés felszámolására. A nyelvi sokszínűség és a többnyelvűség az EU alapértékei. Noha már eddig is jelentős előrelépés történt az EU nyelvi gazdagságának, ezen belül a jelnyelvek védelmének és előmozdításának a terén, még mindig sok a tennivaló, ha azt szeretnénk, hogy minden közösségben és ágazatban teljes mértékben elismerjék a jelnyelveket, valamint biztosított legyen a teljes körű akadálymentesség. Hogy podcastjait mindenki számára hozzáférhetővé tegye, a Europa Radio valamennyi adásához átiratot biztosít. Mindezt az akadálymentességi normákkal összhangban, hogy így a siketek és nagyothallók, valamint bárki, akinek másokból van szüksége átiratra, folyamatosan tájékozódhasson az Európai Parlament munkájáról. A Parlament azáltal, hogy a maga készítette tartalmakat világos és közérthető nyelven hozzáférhetővé teszi, az inkluzív társadalmi párbeszédet segíti. A nyelvi sokszínűség támogatásával és az információkhoz való egyenlő hozzáférés biztosításával célunk egy igazságosabb, befogadóbb Európa létrehozása. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók webrádió szolgáltatásunk a European Radio weboldalán.
1: Lux, Premio del Público al Cine Europeo 2025. La película ganadora del Lux, Premio del Público al Cine Europeo 2025 es Flow. Las otras cuatro finalistas fueron Animal, The Homie, Intercepted y Julie Keeps Quiet. Flow es una película animada de aventuras y fantasía dirigida por el cineasta letón Gints Cilvalodis. El mundo parece llegar a su fin. Una inundación arrasa el hogar de nuestro protagonista, un gato solitario que se ve obligado a compartir refugio con un diverso grupo de animales en un barco. A pesar de sus diferencias, tendrán que cooperar y afrontar los retos de adaptarse a este nuevo mundo. Flow se estrenó en la sección Un certain regard del Festival de Cine de Cannes de 2024. En la 97ª edición de los premios Oscar, ganó el premio a la mejor película de animación. También ganó el Globo de Oro a la mejor película de animación. Las cinco películas se proyectaron en pantallas de toda Europa y el público pudo votar sus favoritas. La clasificación final se obtuvo combinando el voto del público y el voto de los diputados al Parlamento Europeo, con una ponderación del 50% para cada grupo. El Lux, Premio del Público al Cine Europeo, pone de relieve películas que tratan temas sociales y políticos. Su objetivo es sensibilizar sobre las cuestiones sociales, políticas y culturales de Europa. Para más podcast, sigue escuchando Europal Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
2: Слушате история и факти. Подкаст за ключови исторически събития и дълготрайното въздействие от тях. В този епизод разглеждаме един от крайъгълните камъни на европейската интеграция – договора от Маастрихт, и обръщаме внимание на актуализирането му чрез договорите от Амстердам и Ница. Ще представим историческия контекст, моментите, в които тези договори влизат в сила и основното, постигнато благодарение на тях –

0: βιώνουν εσωτερικό εκτοπισμό. Οι άνθρωποι αυτοί αποτελούν την πιο ευάλωτη ομάδα εκτοπιστέντων στον κόσμο, καθώς συχνά βρίσκονται παγιδευμένοι σε επικίνδυνες εμπόλεμες περιοχές και ανήμποροι να προφυλαχθούν από τον κίνδυνο. Ο αριθμός των προσφύγων και άλλων ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας έχει φτάσει τα 43,4 εκατομμύρια. Οι πρόσφυγες είναι άνθρωποι που εγκατέλειψαν την πατρίδα τους και πέρασαν τα σύνορα μιας άλλης χώρας στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν από συγκρούσεις, διώξεις και παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι αιτούντες άσυλο είναι άνθρωποι που έχουν εγκαταλείψει τη χώρα καταγωγής τους και έχουν υποβάλει αίτηση ασύλου σε άλλη χώρα, αλλά περιμένουν ακόμη να εξεταστεί το αίτημά τους. Στο τέλος της διαδικασίας, δεν αναγνωρίζονται όλοι οι αιτούντες άσυλο ως πρόσφυγες, αλλά στην αρχή όλοι οι πρόσφυγες ήταν αιτούντες άσυλο. Η προσφυγική κρίση αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που προσπαθεί να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτόν τον λόγο έχει θεσπίσει διάφορους μηχανισμούς και προγράμματα χρηματοδότησης με στόχο να αντιμετωπίσει τα ζητήματα μετανάστευσης και ασύλου. Τα προγράμματα αυτά υποστηρίζουν τα κράτη-μέλη στη προσπάθεια που καταβάλουν για να διαχειριστούν τις μεταναστευτικές ροές, να ρυθμίσουν την ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων και να ενισχύσουν την ασφάλεια των συνόρων τους. Το κύριο χρηματοδοτικό πρόγραμμα για τη μετανάστευση και το άσυλο είναι το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Μέσω αυτού του ταμείου, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης βελτιώνουν τα συστήματα ασύλου, τις συνθήκες υποδοχής και τις διαδικασίες παροχής διεθνούς προστασίας και προωθούν την ένταξη των υπηκόων άλλων χωρών. Το Ταμείο παρέχει επίσης στήριξη στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκονται υποπίεση, ενισχύοντας την ικανότητά τους να διαχειρίζονται μεγάλο αριθμό μεταναστών και αιτούντων άσυλο, καθώς και διευκολύνοντας την επιστροφή των μεταναστών στις χώρες καταγωγής τους με ανθρώπινο και αξιοπρεπή τρόπο. Στα μέσα του Ιουνίου του 2024, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το κοινό σχέδιο εφαρμογής του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, με στόχο να διασφαλίσει ότι οι νέοι κανόνες για το άσυλο και τη μετανάστευση που θεσπίζει το Σύμφωνο θα έχουν τεθεί σε εφαρμογή έως τα μέσα του Ιουνίου του 2026. Μέχρι το τέλος του 2024, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να καταρτήσουν εθνικά σχέδια εφαρμογής που θα περιγράφουν λεπτομερώς τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμοστούν αυτοί οι κανόνες. Το κοινό σχέδιο εφαρμογής αποτελείται από 10 βασικά σημεία. Τα σημεία αυτά περιλαμβάνουν ένα κοινό σύστημα πληροφοριών για τη μετανάστευση και το άσυλο, για να εφαρμοστούν οι νέοι κανόνες αλληλεγγύης και ευθύνης μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα σύστημα το οποίο θα διαχειρίζεται τις παράτυπες αφίξεις υπηκόων τρίτων χωρών, αποτελεσματικότερες διαδικασίες χορήγησης ασύλου και ένα επαρκές βιωτικό επίπεδο για τους αιτούντες άσυλο. Το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, το οποίο προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Σεπτέμβριο του 2020 και εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο το 2024, είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υιοθετήσει μια ενιαία προσέγγιση για τη δίκαιη και βιώσιμη διαχείριση της μετανάστευσης. Στόχος του είναι να διασφαλίσει την αλληλεγγύη μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να παρέχει ασφάλεια και να προστατεύσει τα θεμελιώδη δικαιώματα των εκτοπισθέντων. Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες καταδεικνύουν την ολοκληρωμένη προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τη μετανάστευση και το άσυλο, η οποία συνδυάζει την άμεση ανακούφιση με μακροπρόθεσμες λύσεις που έχουν ως στόχο να προωθήσουν την ένταξη και τη συνεργασία. Ωστόσο, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι πίσω από κάθε πολιτική και κάθε ταμείο υπάρχουν ιστορίες πραγματικών ανθρώπων, ατόμων και οικογενειών που αναζητούν ασφάλεια, σταθερότητα και μια ευκαιρία να ξαναχτίσουν τη ζωή τους. Οι πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν να κάνουν μόνο με αριθμούς και πολιτικές, αλλά και με την απτή διαφορά που μπορεί να γίνει στις ζωές των ανθρώπων αυτών. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώνεται το σημερινό μας επεισόδιο. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερα podcast στο Europarl Radio, το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
1: Who helped build today's Europe? It wasn't just institutions and treaties, it was people. Behind every step towards European integration, there are individuals who defended democracy, promoted human rights, and helped bring countries closer together. To recognise these contributions, the European Parliament has created a new distinction called the European Order of Merit. It's the first civilian honour of its kind awarded by an EU institution. The President of the European Parliament, Roberta Metsola, has announced the first laureates.
2: Europe has always been built by remarkable women and men from across society who had the courage to rise above our turbulent past, bridging divides, breaking barriers, overthrowing dictatorships, and overcoming crises to make a difference to our continent and build a better future. This commitment to building Europe deserves to be celebrated, and this is why this Parliament has established the European Order of Merit to honour those who did not simply believe in Europe, but who helped build it.
1: The list of recipients reflects the many ways people can contribute to Europe, in all areas from politics and diplomacy to human rights, science and culture. The highest distinction is Distinguished Member of the European Order of Merit. It has been awarded to former German Chancellor Angela Merkel, Polish democracy leader and former president Lech Wałęsa, and Ukraine's president Volodymyr Zelensky. A number of other leaders and personalities have been recognised as honourable members or members of the European Order of Merit. They include former presidents, politicians, humanitarians, scientists and artists who have made a significant contribution to European values and integration. Among them are former President of Ireland Mary Robinson, humanitarian chef Jose Andres, and the members of the Irish band U2. The award was created in 2025 to mark the 75th anniversary of the Schuman Declaration, the moment which is widely seen as the starting point for the European Union as we know it today. Because the EU is more than institutions or policies, it is also the story of the people who believed in it and helped make it possible. This podcast is brought to you by the European Parliament. You can find out more on its website.
3: Március 8-án minden évben a Nemzetközi Nőnapot ünnepli a világ. Gyökerei az 1900-as évek elejére nyúlnak vissza, amikor is textilmunkásnők léptek sztrájkba jogaikért. Üzenete a kezdetektől fogva változatlan. A férfiak és a nők közötti egyenlőségért vívott évszázados küzdelem előtt tiszteleg. Az évek során a súlya nőttön nőtt, amiben nem kis szerepe van Európának. Ezen a napon jó megállni egy pillanatra, hogy megnézzük, mit is sikerült elérnünk eddig a nemek esélyegyenlősége terén. A Történelem a tények tükrében című sorozatunknak ebben az adásában a nemek egyenjogúságáért folytatott küzdelem meghatározó pillanatait vesszük sorra.
4: A Nemzetközi Nőnap a 19. és 20. század fordulóján indult munkásmozgalmakból nőtt ki. 1908-ban 15 ezer textilgyári munkásnő vonult ki New York utcáira tisztességes bért, rövidebb munkaidőt és választójogot követelve. Egy évvel később az Egyesült Államokban megtartották az első Nemzeti Nőnapot. Európában kapott viszont igazán szárnyra ez a kezdeményezés.
3: 1910-ben a szocialista nők második nemzetközi konferenciáján Kopenhágában a német Clara Zetkin azzal a merész ötlettel állt elő, hogy a nőknek legyen egy nemzetközi napja. Egy olyan nap minden évben, amikor a nők országhatárokon átívelően egyként küzdenek a választójogért, a béregyenlőségért és a tisztességes munkakörülményekért. Javaslatát azonnal elfogadták.
4: Egy évre rá, 1911-ben Több európai országban, köztük Ausztriában, Dániában, Németországban és Svájcban meg is tartották az első hivatalos nemzetközi nőnapot. Több mint 1 millió férfi és nő vonult az utcákra, és tüntetett a nők választójogáért és munkavállalói jogaiért.
3: Pár évvel később, 1917-ben azután az orosz nők forradalmi hevülettel töltötték meg a nőnapot. Március 8-án Petrográdban, azaz a mai Szentpéterváron sztrájkba léptek a munkásnők, kenyeret és békét követelve. A háború, az élelmiszerhiány és a politikai elnyomás ellen tüntettek. Megmozdulásuk az orosz forradalom egyik sorsdöntő pillanatának bizonyult. A nők még abban az évben megkapták a szavazatjogát. Ezzel a nemzetközi nőnap dátuma is bevésődött a naptárba, bár az ENSZ hivatalosan ezt csak 1977-ben szentesítette.
4: A II. Világháború után az esélyegyenlőségi törekvések beépültek az új Európa szövetébe. Az Európai Unió alapjait lefektető római szerződés már 1957-ben rögzítette, hogy a nőket és a férfiakat egyenlő munkáért egyenlő bér illeti meg. Az európai integrációs folyamaton belül így már a kezdetektől alapvető kívánalom lett a nemek közötti egyenlőség. Az ezt követő évtizedekben az Európai Unió a foglalkoztatás, a szülői szabadság és a nemi alapú erőszak kapcsán is szabályokat fogadott el, hogy ezt az elvet érvényre juttassa.
3: Az elért eredmények ellenére sok még a tennivaló. Jó lenne például, ha tovább csökkenne a nemek közötti bérszakadék, ha a nők is ugyanolyan eséllyel lehetnének felsővezetők, mint a férfiak, vagy ha senki nem esne áldozatul nemi alapú erőszaknak.
4: Az elmúlt években az Európai Parlament központi szerepet vállalt a nemi esélyegyenlőségi stratégia kialakításában. 2023-ban például megszavazta azt az irányelvjavaslatot, amely bértábláik közzétételére kötelezi a nagyvállalatokat. Most először tanúsítaniuk is kell, hogy ugyanazért a munkáért ugyanolyan bért fizetnek a férfiaknak és a nőknek. A parlament a nemi alapú erőszak megfékezéséért szintén több alkalommal síkra szállt. A képviselők évekig szorgalmazták, hogy az EU csatlakozzon az isztambuli egyezményhez, amely mérföldkőnek számít a nőkkel szembeni és a kapcsolati erőszak elleni küzdelemben. Az egyezmény végül 2023. október 1-jével hatályba is lépett, jól lehet egyes tagországok egyénileg még nem ratifikálták.
3: 2024-ben aztán történelmet írtak a képviselők. Megszületett az az irányelv, amely az Unióban elsőként foglalkozik célzottan a nőkkel szembeni és kapcsolati erőszak problémájával. Ez hatalmas előrelépést jelent. Egy 2025. novemberében elfogadott állásfoglalásban pedig a képviselők felkérték az Európai Bizottságot, hogy a 2026 és 2030 közötti időszakra dolgozzon ki kellőképpen nagyra törő nemi esélyegyenlőségi stratégiát konkrét lépésekkel. A parlament hathatósabb uniós intézkedéseket vár el a nemi alapú erőszak visszaszorításához, a nők egészségügyi ellátásának egyetemes biztosításához, a nők és a férfiak foglalkoztatási és bérezésbeli különbségeinek tényleges felszámolásához, valamint a nők eddig kivívott, de egyes országokban sajnálatosan csorbuló jogainak védelméhez.
4: A képviselők azt is fontosnak tartják, hogy a politikában több nő juthasson szóhoz. Az első közvetlen európai parlamenti választások után 1979-ben Simone Veilt választották meg az intézmény elnökéül. Akkor még csak 16% volt a női képviselők aránya a testületben. Ma ez már közel 40%, így a nemek szempontjából a világ egyik legkiegyensúlyozottabb összetételű parlamentjének számít.
3: Az Európai Parlament minden évben március 8-a körül különleges rendezvényeket és vitafórumokat szervez, ezzel is jelezve a nemek közötti egyenlőség iránti elkötelezettségét.
4: A Nemzetközi Nőnap nem csak egy piros betűs dátum. Cselekvésre buzdít. A nők jogaiért több mint egy évszázada indított küzdelem még ma is tart. Az Európai Unióra pedig ebben továbbra is nagy szükség van. Mert magától nem lesz jobb a helyzet. Tenni is kell érte. Mégpedig nekünk, mindannyiunknak.
3: Ezt az adást az Európai Parlament készítette.
5: Vi hör ofta om alla EU-lagar som stiftas, men vad händer när någon bryter mot de här lagarna? Eller när EU-länderna inte kan enas om hur lagarna egentligen ska tolkas? Det är här som EU-domstolen kommer in i bilden. EU-domstolen är EUs rättsliga myndighet. Så vad sysslar den då med? Den ser till att EU-rätten tolkas och tillämpas på rätt sätt i alla medlemsländer. Det innebär att länder, institutioner och företag måste följa samma regler och att dina rättigheter som EU-medborgare skyddas. EU-domstolen har sitt säte i Luxemburg och består av två domstolar, domstolen och tribunalen. Domstolen ingriper när de nationella domstolarna inte är säkra på hur EU-rätten ska tolkas. Då kan de begära ett så kallat förhandsavgörande. Domstolen granskar också vissa EU-lagar för att se om de bör ogiltigförklaras och prövar överklaganden i rättsliga frågor från EU-domstolens andra domstol som heter tribunalen. Tribunalen behandlar främst mål som rör talan som väckts av enskilda individer, företag och organisationer som anser att ett beslut som någon av EU:s institutioner fattat är felaktigt. Domstolen har en domare från varje EU-land och de har så kallade generaladvokater vid sin sida som hjälper till med oberoende juridiska utlåtanden som kan vara till hjälp i avgöranden. Domstolsförhandlingarna är offentliga och tolkas i alla 24 officiella språk. Den första ordföranden för det som då var Europeiska kol- och stålgemenskapens domstol var den italienske domaren Massimo Pilotti. I sitt installationstal 1952 fångade han domstolens anda så här.
6: I magistrati della corte hanno un'aspirazione sola.
5: Domstolens domare har en enda uppgift och den är att visa sig värdiga det uppdrag som medlemsländerna har ålagt dem, det vill säga att helt och hållet hänge sig åt gemenskapens bästa.
6: Al bene della comunità.
5: Så vilken typ av mål är det EU-domstolen egentligen avgör? Vi tar och tittar lite närmare på det. För det första avgör domstolen rättstvister när länder bryter mot EU-rätten. Det händer till exempel när ett EU-land inte inför ett EU-direktiv i sin nationella lagstiftning på rätt sätt. För det andra ingriper den när nationella domstolar ber om hjälp. Om exempelvis en domstol i Italien eller Polen inte är säker på hur en EU-regel ska tolkas kan den be EU-domstolen om förtydliganden. För det tredje ingriper den om talan väcks mot ett beslut som fattats av en EU-institution. Säg att parlamentet eller kommissionen antar en förordning som någon tycker kränker de grundläggande rättigheterna. Om domstolen håller med kan den besluta att upphäva lagen. Ett känt exempel var när domstolen 2017 dömde att Uber var ett transportföretag och inte bara en digital plattform. Detta förändrade hur Uber regleras i EU. Men varför skulle du bry dig om det här? Jo, det ska du göra när du köper något på nätet, arbetar utomlands eller tänker på datasekretessen. EU-lagarna påverkar helt enkelt din vardag. Och EU-domstolen ser till att de tillämpas rätt. Domstolens avgöranden fungerar som exempel att följa. De formar EUs migrationspolitik, klimatpolitik, konsumentpolitik med mera. Så nästa gång du hör talas om ett viktigt EU-beslut eller en rättslig strid om digitala rättigheter ska du veta att domstolen arbetar bakom kulisserna för att försvara rättsstatsprincipen i hela EU. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.
7: L'insetteli d'acro, pannahal il frifet ul hanfus, andom eruol fundamentali flekosistema tana. Iżda dawn qed jiltaqgħu ma' bosta teddid madwar id-dinja kollha, fosthom it-tibdil fil-klima, it-telf tal-habitats, il-pesti u l-bidi intensivam sejsa fuq prodott wieħed biss. Minkejja r-rwol vitali tagħhom fil-benesseri u n-natura tagħna, dan it-teddid qed iwassal għal tnaqqis drammatiku fil-popolazzjonijiet kemm tal-ispeċijiet ta' dakkara selvaġġi kif ukoll ta' dawk ġestiti. Qed tisma' naħdmu aktar għal leġiżlazzjoni aħjar. U f'dan il-podcast se nagħtu ħarsa lejn x'qed tagħmel l-Unjoni Ewropea biex tipproteġi dawn il-kreaturi ċkejkna.
8: Kont taf li kważi 90% tal-pjanti bil-fjuri selvaġġi fid-dinja jiddependu għal kollox jew tal-inqas mod parzjali mid-dakkir tal-annimali. Barra minn hekk aktar minn 75% tal-ilejjel tal-ikel fid-dinja u 35% tal-art agrikola globali jiddependu mid-dakkir ukoll. Id-dakkara mhux biss jikkontribwixxu direttament għas-sigurtà tal-ikel, iżda huma wkoll kruċjali għall-konservazzjoni tal-biodiversità. Skont xi stimi, sa 15 biljun euro tal-produzzjoni agrikola annwali tal-Unjoni Ewropea tista' tiġi attribwita direttament lilhom. Id-dakkara għandhom rwol vitali fir-riproduzzjoni tal-pjanti bil-fjuri, peress li jgħinu biex jitrasferixxu trapp tad-dakra bejn il-partijiet maskili u femminili tal-pjanta. Id-dakkir jista' jsir permezz ta' mezzi differenti, bħal pereżempju meta trapp tad-dakra jinġar mir-riħ u mill-ilma. Madankollu, l-annimali dakkara, b'mod partikolari l-insetti bħan-naħal il-frifet u d-dubbin żunżani, jiġifieri l-hoverflies, huma fost l-aktar aġenti effettivi u importanti tad-dakkir.
7: Hemm diversi speċijiet ta' dakkara, fosthom il-frifet, l-asafar u l-frifet il-lejl. Iżda l-aktar importanti huma n-naħal. U madwar id-dinja kollha hemm bejn 25,000 u 30,000 speċi differenti ta' naħal. Skont l-Organizzazzjoni tal-Ikel u l-Agrikoltura tan-Nazzjonijiet Uniti, id-dakkara għandhom ir-rwol kruċjali mill-lat soċjali, ekonomiku u ekoloġiku. Dawn qed jiltaqgħu mat ta' teddid madwar id-dinja kollha, fosthom it-tibdil fil-klima, it-telf tal-habitats, il-pesti u l-mart u l-agrikoltura intensiva. Teddid bħal dan qed iwassal għal tnaqqis drammatiku fil-popolazzjonijiet ta' dawn l-ispeċijiet.
8: F'dawn l-aħħar snin, id-dinja ra tnaqqis inkwetanti fil-popolazzjonijiet ta' dakkara, u din ix-xejra qed toħloq teddida sinifikanti għall-ekosistemi, il-produttività agrikola u l-benessri tal-bniedem. Minħabba l-urġenza ta' din il-kwistjoni, l-Unjoni Ewropea nediet sensiela ta' inizjattivi bilan li jiġi indirizzati tnaqqis tad-dakkara u tippromovi l-konservazzjoni tagħhom. Ir-rispons tal-Unjoni Ewropea għall-kriżi tad-dakkara mhuwiex limitata għall-miżuri ta' politika biss. Dan jinvolvi wkoll impenn attiv mal-membri tal-pubbliku u l-partijiet ikkonċernati. Fl-2022, l-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej insalvaw lin-naħal u lill-bdiewa ġabret aktar minn 1.1 milju firma. Dan wera li hemm appoġġ pubbliku qawwi biex tittieħed azzjoni ħalli jiġu protetti d-dakkara u jiġu promossi prattiki ta' bidja sostenibbli. Insalvaw lin-naħal u lill-bdiewa hija s-seba' inizjattiva ta' suċċess taċ-ċittadini Ewropej. Din l-inizjattiva għandha lan li tnaqqas mod sinifikanti l-użu ta' pestiċidi sintetiċi u tenfasizza li l-bdiewa jiġu appoġġati fi tranzizzjoni lejn prattiki agrikoli li jħarsu n-natura.
7: Fl-2020, il-Kummissjoni Ewropea adottat l-Istrateġija tal-Unjoni Ewropea għall-Biodiversità għall-2030. Dan huwa pjan komprensiv, ambizzjuż u fit-tul biex tiġi protetta n-natura u titreġġa lura d-degradazzjoni tal-ekosistemi. L-Unjoni Ewropea għandha wkoll qafas ta' politika dwar il-biodiversità li huwa stabbilit sew. Dan ipprovda benefiċċji kbar għall-biodiversità fl-Ewropa. Il-qofol tal-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-biodiversità huwa d-direttiva dwar il-habitats u d-direttiva dwar l-asafar, li flimkien ħolqu l-akbar netwerk ta' żoni protetti fid-dinja, jiġifieri n-netwerk Natura 2000.
8: Fir-riżoluzzjoni tiegħu ta' Diċembru 2019 dwar l-inizjattiva tal-Unjoni Ewropea dwar il-pollinaturi, imresqa mill-Kummissjoni Ewropea, il-Parlament appella għal program ta' azzjoni fuq skala sħiħa għad-Dakara u biex jiġu allokati biżejjed riżorsi għal dan l-an. Huwa rakkomanda l-inklużjoni ta' miri vinkolanti għall-Unjoni Ewropea kollha għat-tnaqqis tal-pestiċidi fir-reviżjoni tad-direttiva dwar l-użu sostenibbli tal-pestiċidi. Talab ukoll il-Kummissjoni testendi l-projbizzjoni li bħalissa hija imposta fuq tliet tipi ta' insettiċidi neonicotinoidi għal-pestiċidi kollha bbażati fuq in-neonicotinoidi. Iżda t-neħija gradwali tal-pestiċidi mhijiex kompitu faċli. F'Ġunju 2022 il-Kummissjoni Ewropea ipproponiet regolament ġdid biex jitnaqsu l-pestiċidi bħala parti mill-Patt Ekoloġiku Ewropew. Id-dokument irċiva oppożizzjoni kbira mill-industrija tal-pestiċidi u mill-organizzazzjonijiet tal-bidja industrijali. B'riżultat ta' dan il-proposta ddajfet u fl-aħħar mill-aħħar f'Novembru 2023 marċevitx appoġġ b'maġġoranza fil-Parlament Ewropew. Issuwa f'idejn il-Parlament il-ġdid u l-Kummissjoni l-ġdida, flimkien mal-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea biex isibu soluzzjoni ħalli jsalvaw l-insetti li jdakru.
7: Il-ħarsin tan-naħal u ta' Dakara oħra huwa importanti biex tiġi indirizzata l-isfida tal-ġuħ fid-dinja. Il-protezzjoni tal-biodiversità fost dawn l-ispeċijiet hija kruċjali biex ngħinuhom jibnu r-reżiljenza fl-ekosistemi agrikoli u jadattaw għat-tibdil fil-klima. Tista' tisma' aktar podcast fuq Europa Radio, ir-radju online tal-Parlament Ewropew.

0: Az ENSZ ukrajnai emberi jogi megfigyelő missziójának adatai szerint a háború továbbra is egyre több polgári áldozatot követel. 2025 végéig több mint 15 ezer ukrajnai civil vesztette életét, és több mint 40 ezeren sebesültek meg. Az ENSZ menekültügyi főbiztosának hivatala emellett arról számolt be, hogy Ukrajnában még mindig több mint 13 millióan szorulnak azonnali humanitárius segítségre. A háború miatt történelmi távlatokban nézve is hatalmas tömegek kényszerültek lakóhelyük elhagyására, mintegy 4 millióan az országon belül, több mint 5 millióan pedig a világ más részein kerestek menedéket. Sokuk jövője még ma is bizonytalan.
1: Ukrajna gazdaságára szintén hatalmas nyomás nehezedik. Becsülendő a kitartásuk, ám a pusztítás mértéke döbbenetes. A Világbank, az ENSZ, az Európai Bizottság és az ukrán kormány legutóbbi becslései szerint az újjáépítés és a helyreállítás költsége jóval meghaladja majd az 500 milliárd eurót.
0: A háború okozta környezeti károk szintén kritikus szintet értek el. Az ökológiai pusztítás pénzben kifejezett mértéke a harcok eddigi 4 éve alatt elérte a mintegy 75 milliárd eurót. A konfliktus jelentős üvegházhatású gázkibocsátáshoz, a frontvonal mentén kiterjedt erdőtüzekhez, valamint Európa egyik legtermékenyebb termőterületének tartós elszennyeződéséhez vezetett.
1: A háború kezdete óta az EU és tagállamai összesen mintegy 180 milliárd euróval támogatták Ukrajnát. Történelmi fordulatként 2025-ben az EU már több támogatást nyújtott az országnak, mint az Egyesült Államok, és először fordult elő, hogy katonailag is segített, mégpedig több mint 65 milliárd eurót elkülönítve a teljes keretből. Ukrajna így több száz harckocsira és kifinomult légvédelmi rendszerekre tehetett szert. Mintegy 32 milliárd euró sorsáról még nem döntött az Unió. Mindeközben az Ukrajna eszköz elnevezésű célzott uniós pénzügyi támogatási programból 2027 végéig 50 milliárd eurót kap az ország a túléléshez. A kifizetések az ukrán kormány által felvázolt méreható reformok és nagy beruházások megvalósításához vannak kötve.
0: Ezzel párhuzamosan az EU egyre nagyobb gazdasági nyomást gyakorol az orosz kormányra. 2025 végéig összesen 19 szankciócsomagot hajtott végre. Bár a szankciók Oroszországban az infláció növekedéséhez és a gazdaság zsugorodásához vezettek, a parlament újra és újra felhívja a figyelmet arra, hogy Moszkva árnyékflották segítségével kijátsza a korlátozásokat, ezért a szankciók hatékony betartatása fontosabb, mint valaha.
1: Az Európai Parlament mindig is az Oroszországgal szembeni szankciók szigorítását és az Ukrajnának nyújtott támogatás fokozását szorgalmazta. Az utóbbi szempontjából fontos áttörést jelentett az Ukrajna hitelezési együttműködési mechanizmus létrehozása. Ennek az innovatív eszköznek a lényege, hogy az Ukrajnának nyújtott hitelek törlesztésére használja fel a közel 300 milliárd eurónyi befagyasztott orosz állami vagyonból származó rendkívüli bevételeket. A G7-eknek és az EU-nak sikerült egy 45 milliárd eurós hitelcsomagról megállapodniuk, ám az Európai Parlament továbbra is azon a véleményen van, hogy magukat a befagyasztott vagyoni eszközöket is el kellene kobozni, mert ebből fizetne Oroszország az általa okozott pusztításért.
0: Az európai és ukrán törekvésekkel párhuzamosan az Egyesült Államok is javaslatokkal állt elő a megbékéléshez. 2025. novemberében a Trump adminisztráció 28 pontos béketervet terjesztett elő, amelyben kitért többek között a tűzszünet feltételeire, egyes megszállt régiókban az aktuális területi fennhatóság elismerésére, valamint bizonyos Ukrajnának nyújtott feltételekhez kötött amerikai biztonsági garanciákra. A béketerv olyan pontokat is tartalmazott, amelyek korlátozzák Ukrajna jövőbeli katonai kapacitását, és kizárják az ország NATO tagságát. Az ukrán és az európai vezetők vitatták ezeket a kitételeket, az érintett felek pedig nem fogadták el őket.
1: 2022-ben az invázió kiteljesedését követően Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke Kijevbe látogatott, elsőként a magasrangú uniós tisztviselők közül. Ezzel is jelezte az EU-Ukrajna támogatása iránti elkötelezettségét. 2025. novemberi plenáris ülésén a parlament újra megerősítette, hogy szilárdan támogatja az országot a konfliktusban.
2: This house has stood with the people of Ukraine since day one.
0: Ez a ház az első naptól kezdve Ukrajna népe mellett áll, és ez ma sincs másképp. Bizakodóak és hálásak vagyunk, hogy sikerült elmozdulni a béke irányába az Egyesült Államok közbenjárásával. Európában viszont tudjuk, hogy valódi békére van szükség. Olyan békére, amely tiszteletben tartja a felek méltóságát, amely igazságos és szabadságot hoz. De legfőképpen olyanra, amely azon az elven alapul, hogy Ukrajna nélkül nem lehet Ukrajnáról dönteni.
2: It must be based on the principle of nothing about Ukraine without Ukraine.
1: A parlament elnöke kijelentette, hogy az Európai Unió a maga részéről mindent megtesz annak érdekében, hogy létrejöhessen az a nehezen körvonalazódó béke megállapodás, amely mellett mindig is kardoskodott.
0: Az Európai Parlament az Unión belül látja Ukrajna jövőjét. 2024. júniusában hivatalosan is megkezdődtek a tárgyalások az ország uniós tagságáról. Azóta Ukrajna rendkívüli erőfeszítéseket tesz azért, hogy jogszabályait összhangba hozza az uniós normákkal. A teljes jogú tagságért még keményen meg kell dolgoznia, de ebben továbbra is töretlenül segíti az Európai Unió. A tét nem csupán Ukrajna területi integritása, hanem az európai értékek, nevezetesen a demokrácia és a szuverenitás védelme, de mindenekelőtt a béke. Mégpedig igazságos és tartós béke. Outro.
1: Ezt az adást az Európai Parlament készített.
3: Parlamentul European a publicat la jumătatea lunii aprilie rezultatele ultimului sondaj Eurobarometru înainte de alegerile europene din iunie. În urma lui, reiese că cetățenii sunt preocupați de contextul geopolitic. În acest podcast din seria Eu și Europa vom afla mai multe despre sondajul Eurobarometru din primăvara acestui an solicitat de Parlamentul European. Următoarele alegeri europene vor avea loc între 6 și 9 iunie 2024. Sondajul ne arată că o mare parte dintre cetățeni intenționează să voteze deputații care să-i reprezinte în Parlamentul European. Față de sondajul precedent, realizat în toamna anului trecut, cetățenii au manifestat mai mult interes pentru alegeri și sunt mai informați despre perioada în care vor avea loc. 6 din 10 cetățeni și-au exprimat interesul față de următoarele alegeri și peste 7 din 10 au declarat că cel mai probabil vor vota. Concluziile sondajului sugerează că cetățenii Uniunii Europene sunt foarte conștienți de importanța alegerilor în contextul geopolitic actual. Astfel, 8 din 10 respondenți sunt de acord că votul este cu atât mai important în acest moment. Sondajul evidențiază că cetățenii doresc ca Parlamentul European să acorde prioritate combaterii sărăciei și a excluziunii sociale, precum și acțiunilor din domeniul sănătății publice. Următoarele priorități identificate sunt sprijinirea economiei și crearea de locuri de muncă, alături de apărarea și securitatea Uniunii. Privind spre viitor, respondenții au declarat că apărarea și securitatea sunt prioritățile principale pentru a consolida poziția Uniunii la nivel mondial. Problemele energetice și securitatea alimentară sunt următoarele pe lista de priorități. În ceea ce privește rolul Uniunii, 4 din 10 cetățeni consideră că acesta a devenit mai important în ultimii ani, însă 35% sunt de părere că a rămas neschimbat. Aproape 3 sferturi dintre cetățeni afirmă că acțiunile Uniunii le influențează viața de zi cu zi, iar 7 din 10 consideră că țara lor beneficiază de pe urma apartenenței la Uniune. Pe măsură ce această legislatură se apropie de sfârșit, 81% dintre cetățeni au o părere pozitivă sau neutră despre Parlamentul European, iar majoritatea cetățenilor din Uniune ar dori ca Parlamentul să joace un rol mai important. Comentând rezultatele sondajului, Roberta Metsola, președintea Parlamentului European, a declarat: aceste alegeri vor fi cruciale, pentru că ele vor decide în ce direcție ne vom îndrepta. Veți putea decide cum va arăta viitorul Europei. Veniți la vot, nu lăsați pe altcineva să decidă în locul vostru. Sondajul a fost realizat în februarie de agenția de cercetare Verian pentru Parlamentul European. La el au participat peste 26.000 de respondenți din cele 27 de țări ale Uniunii Europene. Acest podcast vă este prezentat de Parlamentul European. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio.
4: Imagina que entras en una panadería de París y te compras un croissant por 1,5 euros. Luego coges un tren a Bruselas que te cuesta 90 euros para comer moules frites por 25 euros cerca de la Place du Midi. Y todo esto sin preocuparte ni una vez por el tipo de cambio. Hoy en día esto nos parece completamente normal. Sin embargo, hace 30 años, cada vez que cruzabas la frontera tenías que lidiar con el cambio de moneda y las fluctuaciones de los tipos de cambio. Antes esto suponía una parte inevitable de viajar por Europa, pero ahora ha sido reemplazado por la comodidad cotidiana del euro, una moneda única que facilita los viajes, las compras y los pagos en 21 países. Este episodio del podcast La historia y los hechos explica cómo el euro se convirtió en un pilar de la integración europea y lo que representa para la ciudadanía y las empresas. El euro es mucho más que una moneda. Es uno de los símbolos más visibles de la integración europea y una piedra angular del proyecto económico de la Unión. Hoy en día, más de 350 millones de personas en Europa lo utilizan a diario. ¿Pero cómo funciona la zona del euro? ¿Cómo adoptaron los países esta moneda? ¿Y cuál ha sido el papel del Parlamento Europeo en este proceso? La idea del euro surgió a finales de los años 60, pero fue el Tratado de Maastricht de 1992 el que sentó las bases para crear una moneda única. Estableció requisitos estrictos para los países que desearan adoptar el euro, que hoy conocemos como criterios de convergencia. Se centran en cuatro objetivos: precios estables, presupuesto responsable, tipos de interés predecibles y moneda sólida. En resumen, cada país tenía que demostrar que su economía estaba preparada para entrar en la zona del euro. El euro se lanzó oficialmente en 1999, pero solo para pagos electrónicos y operaciones financieras. 3 años más tarde, el 1 de enero de 2002, los billetes y monedas de euro entraron en circulación y sustituyeron a las monedas nacionales en 12 países. Fue uno de los mayores cambios monetarios de la historia. Se emitieron más de 15.000 millones de billetes y 52.000 millones de monedas. A día de hoy, 21 Estados miembros han adoptado el euro como moneda oficial. 5 países de la Unión, Chequia, Hungría, Polonia, Rumanía y Suecia, aún no se han adherido a la zona del euro, pero se han comprometido a adoptar la moneda cuando cumplan las condiciones necesarias. Dinamarca goza de una exención gracias a un acuerdo especial negociado en 1992. Compartir una moneda única también conlleva compartir responsabilidades. Los países deben coordinar estrechamente sus políticas económicas para garantizar la estabilidad y aprovechar al máximo la moneda común. Esta coordinación se lleva a cabo a través del Eurogrupo, un órgano en cuyo seno los ministros de Hacienda de la zona del euro debaten periódicamente los retos económicos, los planes de crecimiento y las políticas presupuestarias. El cambio de divisa no consistió solo en imprimir nuevos billetes. Fue un proyecto jurídico y económico de gran envergadura. 2 reglamentos clave de la Unión establecieron normas que facilitaron una transición fluida y garantizaron que el cambio no afectara las hipotecas, los contratos de trabajo y los ahorros, y que fuera transparente y justo. La continuidad jurídica y la equidad económica estuvieron garantizadas desde el primer día. El euro también eliminó los costes del tipo de cambio y la incertidumbre para las empresas que operaban en la zona del euro. El comercio transfronterizo, la inversión y la transparencia de los precios se simplificaron y se hicieron más predecibles. El Banco Central Europeo, o BCE, tiene su sede en Frankfurt y, junto con los bancos centrales nacionales de los países de la zona del euro, conforma el eurosistema. La principal misión del BCE es mantener los precios estables, gestionar la política monetaria y garantizar el buen funcionamiento del sistema financiero. La independencia política del banco protege su credibilidad. Esta es una de las razones principales por las que el euro sigue gozando de confianza dentro y fuera de la Unión. El Parlamento Europeo ha desempeñado un papel clave en la adopción del euro desde el principio. Contribuye a aprobar la legislación en la que se basa el euro, supervisa la gobernanza económica y exige responsabilidades al BCE y otras instituciones. También vela porque la voz de la ciudadanía se escuche en los debates sobre estabilidad financiera, protección de los consumidores y reformas económicas. Mucha gente está convencida de que el euro lo ha encarecido todo. Es cierto que el precio de algunos artículos cotidianos aumentó de forma apreciable después del cambio, pero los datos oficiales de inflación sobre el conjunto de la economía pintan un panorama diferente. Estudios realizados por investigadores independientes muestran que la introducción del euro solo provocó un pequeño repunte puntual de la inflación, estimado en unas décimas de punto porcentual. Es decir, los consumidores notaron que algunos productos de consumo frecuente subieron de precio, pero el coste de la vida no se disparó de repente solo por culpa del euro. Otros factores, como los salarios, los precios de la energía y las condiciones económicas generales, influyeron mucho más en la evolución de los precios. Al igual que la propia Europa, el euro ha crecido superando retos. Tras la crisis financiera de 2008 y la crisis de la deuda, se crearon nuevos instrumentos, como el Mecanismo Europeo de Estabilidad, para proteger la zona del euro y reforzar su gobernanza financiera. Gracias a estas lecciones, la moneda única se volvió más resiliente y estable. Aunque el euro es la moneda oficial de 21 países de la Unión, también se utiliza en Andorra, Mónaco, San Marino, Ciudad del Vaticano, Montenegro y Kosovo. Esto demuestra su atractivo e importancia que trasciende las fronteras de la Unión. De cara al futuro, el euro seguirá evolucionando. El BCE tiene previsto lanzar un euro digital en torno a 2029 que complementará el efectivo sin sustituirlo y adaptará el euro a la era digital. Para garantizar que las nuevas medidas se adopten con transparencia, seguridad y plena confianza, se contará con la participación de todas las instituciones de la Unión, entre ellas el Parlamento. El euro, como moneda común y responsabilidad compartida, ha mantenido su base de confianza, cooperación y capacidad de adaptación a un mundo en constante cambio y sigue ocupando un lugar central en el proyecto europeo. Este podcast es una producción del Parlamento Europeo.
5: Знаете ли, че Европейският парламент има няколко заместник-председатели? Титлата им предполага, че това са важни политически фигури, които играят съществена роля в парламента. Но какво всъщност правят заместник-председателите на Европейския парламент? Кои са те и как се избират? Също както в случая на председателя на парламента, така и избирането на неговите заместник-председатели следва европейските избори и встъпването в длъжност на новите евродепутати. Важно е да се отбележи, че европейските избори се провеждат на всеки 5 години, докато Европейският парламент избира председателя и заместник-председателите си на всеки 2 години и половина. Заместник-председателите за първата половина на парламентарния мандат се избират след изборите за Европейски парламент през месец юли, а тези за втората половина се избират 2 години и половина по-късно през януари. Ако някоя от длъжностите заместник-председател се освободи междувременно, може да се свика ново гласуване за нейното запълване. Наред с други причини, това може да се случи, например, ако действащият заместник-председател заеме различна политическа позиция в своята страна или в друга институция на Съюза. Нужда от подобен нов избор се появи през януари 2023 година, когато евродепутатът от Люксембург Марк Ангел бе избран за заместник-председател. Той замени Ева Каили от Гърция, която бе отстранена от парламента след скандал за пране на пари и корупция. Кандидатите за заместник-председатели могат да бъдат номинирани от една от политическите групи в парламента или от група, представляваща 1/20 от всички депутати, т.е. най-малко 36 от тях. За да бъде избран, кандидатът се нуждае от абсолютно мнозинство. Това означава, че той или тя трябва да получи повече от половината от всички гласове, подадени чрез тайно гласуване. До 14 кандидати, спечелили абсолютно мнозинство при първото гласуване, се обявяват за избрани. Ако броят на успешните кандидати е по-малък от броя на местата, които трябва да бъдат запълнени, се провежда второ гласуване при същите условия за запълване на оставащите места. Ако е необходимо трето гласуване, кандидатите се избират с относително мнозинство, т.е. биват избрани тези, които получат най-много гласове. При равен брой гласове мястото печели най-възрастният кандидат. А сега нека разгледаме по-подробно задачите и задълженията на заместник-председателите на парламента. Председателят делегира конкретни задачи на 14-те заместник-председатели, чиито основни задължения са да го подпомагат, представляват и заместват, когато това е необходимо. Например, те могат да председателстват пленарните сесии на парламента, т.е. да откриват, закриват или прекратяват заседания. По време на заседанията те поддържат реда, дават думата на депутатите, закриват разискванията, подлагат въпроси на гласуване и обявяват резултатите от гласуването. Заместник-председателите могат също така да представляват парламента в международните отношения, на официални церемонии и по административни, правни и финансови въпроси. Това често включва посещения на държави извън Съюза и срещи с представители на други институции. И накрая, заместник-председателите също са част от бюрото на Европейския парламент, което определя правилата за цялостното гладко функциониране на институцията. Освен това, бюрото изготвя проектобюджета на парламента и взема решения по административни, кадрови и организационни въпроси. При избора на членове на бюрото евродепутатите се стремят да гарантират, че заместник-председателите и квесторите като цяло представляват различните политически групи в парламента. В този подкаст разгледахме ролята на заместник-председателите на Европейския парламент. За да научите повече за другите важни длъжности и роли в парламента, например за председателя, бюрото и квесторите на институцията, чуйте и останалите подкастове от поредицата «Пътеводител в джунглата на жаргона». Чухте програма, изготвена от Европейския парламент. Този и други подкастове можете да чуете на платформата на радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.
6: Olete te kunagi mõelnud, kust tuli raha, et panna käima see uus bussiliin, millega te tööle sõidate? Või rajada teie lemmik kultuurikeskus vanasse tehasesse, mis oli kunagi maha jäetud Ahervare? Euroopa linnad ja regioonid muutuvad pidevalt. Tänavaid tehakse ümber, ühistransport muutub keskkonnasõbralikumaks ja juurde tuleb uusi teenuseid. Paljud meist ei tule aga selle pealegi, et nende muutuste taga on Euroopa Liidu rahaline tugi. Rahastusprogrammide eesmärk on linnu ja maapiirkondi toetada ning teha sealsete elanike ehk meie kõigi igapäeva elu paremaks. Kuulate saatesarja Suuremad eesmärgid, parem õigusloome. Tänases saates vaatame, kuidas EL-i rahastamine aitab linnadel ja maapiirkondadel oma murekohtadele lahendusi leida ja kohaliku elu edendada. Kohalikud omavalitsused saavad taotleda EL-ilt raha, et lahendada konkreetseid probleeme. See võib tähendada näiteks vananeva taristu renoveerimist või ühistranspordi ligipääsetavamaks muutmist. Teisi sõnu, Euroopa Liidu raha aitab meie elu lihtsamaks teha. See pole uus mõte. Juba 1972. aasta Pariisi tippkohtumisel jõudsid Euroopa liidrid arusaamisele, et regioonide vahelised suured erinevused pärsivad majanduskasvu ja kitsendavad kõigi võimalusi. Ühed piirkonnad olid hallial oksal, teised kidusid investeeringute puuduses. Vajaduse piirkondlike elatustaseme erinevusi tasandada sõnastas teiste seas üks toonastest Euroopa Komisjoni volinikest, Albert Bochet.
7: Il faut constater également...
6: Samuti tuleb tunnistada, et majanduslikel, poliitilistel ja inimlikel põhjustel ei tohi ühenduse eri piirkondade vahel olla nii suuri erinevusi. Eriti kui me tahame lõimunud Euroopat ning majandus- ja rahaliitu. Probleemi otsustati hakata lahendama nii, et asuti Euroopa ühist raha investeerima piirkondadesse, kus sellest tõusev kasu oli kõige suurem. See saigi aluseks sellele, mida praegu tunneme EL-i ühtekuuluvuspoliitikana ja mille eesmärk on vähendada piirkondade vahelisi erinevusi, et inimestel oleksid sarnased võimalused sõltumata nende elukohast. Ühtekuuluvuse edendamise ja heaolu erinevuste tasandamise peamised vahendid on neli rahastusprogrammi. Esimene neist on Euroopa Regionaalarengu Fond, kust saab taotleda raha konkreetsete piirkondade jaoks. Sellest toetatakse linnade ja piirkondade investeeringuid taristusse, moodsasse ühistransporti ja digitaalsesse innovatsiooni. Regionaalarengu fondi abil on linnaruumi uuendatud näiteks Essenis Saksamaal ja Łódźis Poolas, kus kunagised tööstuspiirkonnad kujundati ümber kultuurikvartaliteks. Eestis on fondi toel samamoodi rajatud Tallinna Proto avastustehas. Teine programm on Euroopa Sotsiaalfond Plus. Selle programmi fookus on inimestel ning sellest toetatakse muuhulgas koolitust, tööhõiveprogramme ja kogukondlikke projekte. Sotsiaalfondi toel on näiteks Brüssel, Belgias ja Coimbra Portugalis välja töötanud koolitusprogrammid puuetega inimestele ja parandanud eakate hooldusteenuseid. Eestis rahastati fondist näiteks telesaadet Noor Meister, kus kutseõppurid said omavahel mõõtu võtta. Kolmas programm on ühtekuuluvusfond. Sellest toetatakse suuremahulisi taristuprojekte väiksemate rahaliste võimalustega liikmesriikides. Ühtekuuluvusfondist saavad raha muuhulgas transporditaristu ja keskkonnaprojektid, näiteks raudteed ja veepuhastussüsteemid. Neljas programm on õiglase ülemineku fond. Sellest toetatakse projekte, mille eesmärk on saavutada aastaks 2050 kliimaneutraalsus ning aidatakse piirkondi, kus rohepööre toob kaasa kõige rohkem ümberkorraldusi. Näiteks Hispaanias Asturia ja Kreekas Lääne-Makedoonia piirkonnas toetatakse söe kasutamisest ja CO2 mahukast tööstusest loobumist. Eestis aga aidatakse luua uusi töökohti põlevkivitööstusest sõltuval Ida-Virumaal. Nende nelja fondi eesmärk on niisiis toetada vastavalt kohalikku arengut, oskuste arendamist ja tööhõivet, suuri taristuprojekte ning roheüleminekut. Euroopa Parlamendil on ühtekuuluvuspoliitika toimimises otsustav roll. Koos Euroopa Komisjoni ja Nõukoguga aitab parlament kujundada EL-i fondide kasutamise reegleid ning kiidab heaks ühtekuuluvuspoliitikale pühendatud eelarve. Parlament on seisukohal, et komisjon ja liikmesriigid peaksid pakkuma kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele tugevat toetust, sest neil on EL-i otsustusprotsessis oluline roll. EL-i ühtekuuluvuspoliitika esindusürituseks võib pidada igal aastal toimuvat Euroopa piirkondade ja linnade nädalat. 2025. aastal pidas selle avakõne Euroopa Parlamendi president Roberta Metsola. Ta ütles,
8: Cohesion policy is a monument to this mission.
6: Ühtekuuluvuspoliitika on Euroopa Liidu üks tähelepanuväärsemaid saavutusi, selle käila kuju, ühtsuse ja solidaarsuse elav näide. See on näide sellest, kuidas Euroopa pingutab ühiselt, et iga piirkond ja iga elanik saaks kestlikust majanduskasvust ja ühiskondlikust arengust ühtviisi osa. Iga renoveeritud kool, iga uus digiarengukeskus ja iga roheenergia projekt, mida liit kaasrahastab, on silmanähtav tõend selle kohta, et Euroopa Liit teeb inimeste elu paremaks. Kuidas Euroopa Liidu raha linnadesse ja maapiirkondadesse jõuab? Tavaliselt tuleb alustada kohalikult tasandilt. Kohalik omavalitsus paneb tähele mõnda probleemi, näiteks noorte töötus, avalike hoonete kasvav elektrikulu või arengus maha jäänud linnaosa või piirkond. Seejärel valivad nad sobivaima EL-i programmi, millest toetust taotleda, ja koostavad probleemi lahendamiseks üksikasjaliku projekti. Projektis kirjeldatakse, mida on plaanis teha, kes sellest kasu saab, kui kaua see aega võtab ja milline on oodatav mõju inimeste heaolule. Projekte hinnatakse seejärel riiklikul või piirkondlikul tasandil. Kui projekt kiidetakse heaks, saab see toetust ja tavaliselt on siis mitu aastat aega, et projekt ellu viia. Asja iva on lihtne. See seisneb selles, et kui omavalitsustel on piisavalt ressursse, siis on neil lihtsam saada keskkonnasõbralikumaks, õiglasemaks ja vastupidavamaks. Õpilaste ja tudengite jaoks tähendab see näiteks paremaid transpordiühendusi koolis ja ülikoolis käimiseks, renoveeritud õppehooneid ja uusi koolitusvõimalusi, et leida oma esimene töökoht. Kui astute järgmine kord uue bussi peale või kõnnite uuendatud linnaruumis, siis peatuge hetkeks ja vaadake ringi. Äkki märkate kusagil Euroopa Liidu lipukest ja kirja kaasrahastanud Euroopa Liit. Saate tõi teieni Euroopa Parlament.
9: Premiul Saharov pentru libertatea de gândire, ediția 2025. Câștigătorii din 2025 ai premiului Saharov pentru libertatea de gândire al Parlamentului European sunt jurnaliștii încarcerați Andrei Pociobut din Belarus și Mzia Amaglobeli din Georgia. Andrei Pociobut este jurnalist, eseist și autor de blog din minoritatea poloneză din Belarus, cunoscut pentru criticile sale la adresa regimului lui Alexandru Lukashenko. El a devenit o figură simbolică în lupta pentru libertate și democrație din această țară. A fost arestat în 2021 și condamnat la 8 ani de detenție într-o colonie penitenciară. Parlamentul European a solicitat în repetate rânduri eliberarea sa imediată și necondiționată. Mzia Amaglobeli este jurnalistă georgiană și directoarea unor publicații online. Ea a fost arestată în ianuarie 2025 pentru că a participat la un protest antiguvernamental și apoi încarcerată, fiind condamnată la 2 ani de închisoare pe baza unor acuzații de natură politică. Este prima femeie din Georgia deținută din motive politice de la câștigarea independenței țării și o apărătoare a libertății de exprimare. Astfel, ea a devenit simbolul mișcării de protest pro-democrație din Georgia, care se opune regimului instaurat de partidul Visul Georgian după alegerile din octombrie 2024. Pe celelalte două locuri din finală s-au clasat studenții sârbi, precum și jurnaliștii și lucrătorii umanitari din Palestina și din toate zonele de conflict, reprezentați de Sindicatul Jurnaliștilor Palestinieni, de Organizația Umanitară Semiluna Roșie și de Agenția Organizației Națiunilor Unite de Ajutorare și Lucrări pentru Refugiații Palestinieni din Orientul Apropiat. Premiul Saharov pentru libertatea de gândire a fost înființat în 1988 pentru a aduce un omagiu persoanelor și organizațiilor care apără drepturile omului și libertățile fundamentale. El a fost denumit în onoarea lui Andrei Saharov, fizician sovietic și dizident politic. Valoarea premiului este de 50.000 de euro.

0: Adopting a more sustainable urban mobility approach is an essential step towards decarbonising transport, meeting the United Nations Sustainable Development Goals, and building urban transport systems that are economically sound, environmentally friendly, and socially inclusive. In 2021, the European Commission approved the new EU Urban Mobility Framework, a very important initiative aiming to shape the future of transportation in the EU cities and towns. It's a comprehensive plan with the goal of transforming the way we move within our cities. It's designed to help cities meet the European Green Deal's targets of reducing greenhouse gas emissions by 90% by 2040.
1: The promotion of sustainable transport modes is at the heart of the new EU Urban Mobility Framework. This means prioritising walking, cycling, and public transport over individual car use. The plan aims to make these options more accessible, reliable, and efficient, which will encourage people to choose them over less sustainable alternatives. The framework also emphasises the important role of digitalisation in urban mobility. Digital technology can be used to improve traffic management, reduce congestion, and make public transport more efficient. In addition, the framework aims to facilitate the use of shared mobility services, such as bike sharing and carpooling, to reduce the number of vehicles on the road. Another key aspect of the framework is resilience. The EU wants to ensure that cities are prepared for and can quickly recover from any disruptions, whether they be extreme weather events caused by climate change or crises like the COVID-19 pandemic. To achieve such resilience, it is necessary to develop contingency plans and invest in infrastructure that can withstand these challenges. The new EU Urban Mobility Framework also addresses inclusivity. The aim is to ensure that urban mobility is accessible to all, regardless of people's age, disability status, or economic situation. This means making sure that public transport is accessible to people with disabilities, and that less well-off communities have the same access to transport as wealthier ones.
0: Funding is another vital aspect of the new EU Urban Mobility Framework. The European Union provides a number of funding opportunities to support cities in their mobility projects. These funds help cities implement innovative solutions, including electric bus fleets and smart traffic management systems. As an example, let's take the city of Ghent in Belgium. Through EU funding, Ghent has implemented a series of measures to promote sustainable mobility. For example, it has brought in low emission zones and expanded its cycling infrastructure. These initiatives have significantly reduced car traffic and improved air quality in the city.
1: Since 2002, the European Commission has been organising European Mobility Week every year in mid-September. The aim is to improve public health and quality of life by promoting clean mobility and sustainable urban transport. The week-long event encourages cities and towns across Europe to implement and promote sustainable transport measures and to invite people to try out alternatives to cars. This initiative not only highlights the benefits of more sustainable mobility, but it also fosters a culture of active citizenship and it encourages people to get involved in their community. For 7 days, cities taking part organise a range of activities, including bike rides, car-free days, and workshops on urban planning and the benefits of public transport. It's a week filled with innovation and a collective commitment to creating more livable urban spaces. Over the past 20 years, European Mobility Week has been continuously expanding. It now takes place in more than 3,000 small, medium-sized and large European towns and cities every autumn.
0: One of European Mobility Week's greatest achievements is the implementation of permanent measures that improve urban mobility. For example, in 2023, many cities brought in e-mobility solutions and smart transport technologies as part of the permanent changes they're making. Let's take a closer look at one particular success story. Slovenia's capital city of Ljubljana has been a pioneer in sustainable urban mobility. By consistently taking part in European Mobility Week, Ljubljana has made great changes to its urban spaces. The city has expanded its pedestrian zones, improved its public transport network, and promoted cycling as a viable mode of transport. These efforts have paid off, and Ljubljana won the European Green Capital Award in 2016. The city's air quality has improved, and residents enjoy a higher quality of life.
1: In May 2023, the European Parliament adopted a resolution on the new EU Urban Mobility Framework. Parliament emphasised the need for sustainable, efficient and accessible transport systems in urban areas in order to improve quality of life in the EU. The resolution stressed that urban mobility must be guided by smart, inclusive, affordable, competitive, sustainable and multimodal transport solutions in order to meet the EU's economic, environmental, digital and health goals. These solutions include public transport, active mobility like walking and cycling, and micro-mobility options such as e-scooters.
0: Despite the successes, there are still many challenges to overcome. Traffic congestion, air pollution, and the need for substantial investment in infrastructure are still critical issues. Continued collaboration between cities, policymakers, and people living in the EU will be essential to transform cities and towns, addressing the urgent need for a healthier urban environment.
1: This podcast is brought to you by Europol Radio, the web radio of the European Parliament.
2: Lux, Europska filmska nagrada publike za 2025. Dobitnik Europske filmske nagrade publike Lux za 2025. je Flow. Drugi finalisti bili su Animal, Blago kraljevine Dahomey, Intercepted i Julija odlučila šutjeti. Flow je pustolovno-fantastični animirani film latvijskog redatelja Ginca Zilbalodisa. Bliži se kraj svijeta. Mačak je samotna životinja, ali kad njegov dom uništi velika poplava, prisiljen je potražiti utočište na brodu. Tamo će morati udružiti snage s brojnim drugim vrstama, unatoč svim njihovim razlikama. Na osamljenom brodu suočavaju se s izazovima koje sa sobom nosi prilagodba tom novom svijetu. Animirani film Flow premjerno je prikazan na Filmskom festivalu u Cannesu 2024. u sklopu popratnog programa Izvjestan pogled. Osvojio je nagradu u kategoriji najboljeg dugometražnog animiranog filma na 97. dodjeli Oscara. Također je osvojio Zlatni globus za najbolji dugometražni animirani film. Pet nominiranih filmova prikazano je u kinodvoranama diljem Europe, a gledatelji su mogli glasati za svojeg favorita. Konačni poredak određen je s brojem ocjena publike i ocjena zastupnika, pri čemu je svaka od te dvije skupine nosila 50% ocjene. Lux Europska filmska nagrada publike stavlja u prvi plan filmove koji se bave aktualnim socijalnim i političkim temama. Cilj je podići razinu svijesti o socijalnim, političkim i kulturnim pitanjima u Europi. Ovaj podcast omogućio vam je Europarl Radio, internetski radio Europskog parlamenta.
3: En 2005, à l'occasion du 60e anniversaire de la libération d'Auschwitz, les Nations Unies ont fait du 27 janvier la journée internationale.
4: V posledných rokoch boli Európska únia a jej členské štáty opakovane vystavené zámernému ekonomickému nátlaku zo strany vonkajších mocností. Tie na dosiahnutie svojich politických cieľov dokonca využívali obchodné obmedzenia, bojkot alebo administratívne prekážky. Takýto nátlak predstavuje pre Európsku úniu čoraz väčší problém, a to tak z hospodárskeho, ako aj politického hľadiska. Svetová obchodná organizácia tu žiaľ vzhľadom na neformálnu a skrytú povahu tohto nátlaku zväčša nemá právo moc zakročiť. Až doteraz nemala Európska únia k dispozícii žiadne právne prostriedky na obranu svojich záujmov. Európsky parlament a viaceré členské štáty vyjadrili obavy z hospodárskeho nátlaku prvýkrát v roku 2020. Európska komisia sa stotožnila s ich obavami a s názorom parlamentu, že na riešenie tejto situácie sú potrebné nové opatrenia. Tri hlavné inštitúcie Európskej únie, komisia, rada a parlament, preto pri zverejnení revidovaného nariadenia o presadzovaní práva v oblasti obchodu vydali spoločné vyhlásenie. V ňom vyzvali Úniu, aby vytvorila odstrašujúci mechanizmus na potlačenie nátlakového konania zo strany tzv. Tretích krajín, čiže krajín mimo Európskej únie. V decembri 2021 komisia zverejnila návrh nástroja, ktorý by mal Únii umožniť účinnejšie reagovať na takéto situácie na globálnej úrovni. Komisia v ňom definovala hospodársky nátlak ako konanie alebo opatrenie tretej krajiny zasahujúce do legitímnych zvrchovaných rozhodnutí Únie alebo členského štátu tým, že sa snaží zabrániť tomu, aby Únia alebo členský štát zrušili, zmenili alebo prijali určitý akt, alebo sa snaží dosiahnuť, aby Únia alebo členský štát určitý akt zrušili, zmenili alebo prijali, a to v podobe uplatňovania opatrení zasahujúcich obchod alebo investície, alebo pod hrozbou uplatnenia takýchto opatrení. Pozrime sa však na jeden konkrétny príklad. V novembri 2021 bol v litovskom Vilniuse otvorený tajvanský zastupiteľský úrad. Výber názvu, odkazujúceho na Tajvan namiesto Tajpeja, považoval Peking za hrubé porušenie zásady jednej Číny, podľa ktorej je Tajvan súčasťou jednej a nedeliteľnej Číny. Tento diplomatický incident vyvolal veľké napätie v bilaterálnych vzťahoch medzi Čínou a Litvou. Terčom útoku sa stala litovská vláda, na ktorú Čína uvalila rôzne obchodné obmedzenia, litovské spoločnosti boli bojkotované a Čína znížila dovoz z tejto krajiny takmer o 90%. Okrem toho zaviedla administratívne prekážky v podnikaní a obmedzila investície ako aj cestovný ruch. Jednou z najväčších rán pre Litvu bolo, že Čína ju vylúčila zo svojho colného režimu. V dôsledku toho litovskí vývozcovia neboli schopní vybaviť dokumenty súvisiace s colným odbavením. Prestali sa predslívať zásielky a žiadosti o dovoz a obchodné zmluvy sa neobnovovali. Keďže Vilnius napriek vývoznému embargu svoj postoj nezmenil, Čína pohrozila, že sankčné opatrenia rozšíri aj na ďalšie spoločnosti, ktoré z Litvy získavajú svoje výrobky a suroviny. O niekoľko mesiacov neskôr niektoré nemecké spoločnosti skutočne oznámili, že boli postihnuté sekundárnymi sankciami. Charakteristickou črtou hospodárskeho nátlaku je, že sa odohráva akoby v zákulisí. Zavedenie opatrení alebo súvislosť medzi opatreniami a štátnymi záujmami príslušný štát len zriedka priznáva. Preto je veľmi ťažké, ak nie nemožné, napadnúť tieto praktiky na medzinárodných fórach, ako je Svetová obchodná organizácia. Nástroj Európskej únie proti nátlaku nie je zameraný konkrétne na Čínu, ale pomáha Únii riešiť situácie, ako je litovský príklad. Aký je účinok nástroja proti nátlaku? Text, ktorý prijala Rada s parlamentom, jasne definuje, čo predstavuje hospodársky nátlak. Zároveň dáva Európskej únii právo na odvetné opatrenia, ak sa tretia krajina pokúsi použiť obchod alebo investície ako zbraň. Stanovujú sa v ňom aj konkrétne lehoty na prijatie opatrení vrátane reakcie na nátlak. Podľa dohody bude Rada hlasovať kvalifikovanou väčšinou na základe návrhu komisie a zhromaždených dôkazov, aby určila, či konkrétny prípad predstavuje nátlak. Ak sa nátlakový zámer preukáže, komisia má právomoc určiť protiopatrenia, ktoré považuje za potrebné. Tieto opatrenia musia zodpovedať utrpeným stratám a byť v súlade s medzinárodnými pravidlami. Európska únia môže teraz od tretej krajiny, ktorá použila nátlak, požadovať aj náhradu škody spôsobenej hospodárskym nátlakom. Bernd Lange, predseda výboru pre medzinárodný obchod, na plenárnej schôdzi parlamentu v októbri 2023 uviedol.
5: We have now an instrument which is not a teethless tiger.
4: Odteraz budeme mať v rukách nástroj, ktorý nie je nabitý slepými nábojmi, ale ozajstnou muníciou. Nie je to hračka, ale skutočná zbraň. Niekedy treba vyložiť zbraň na stôl, aj keď vieme, že ju nebudeme používať každý deň. Je tiež jasné, že spúšť stlačíme len v krajnom prípade. Naším cieľom je skôr zabrániť použitiu nátlaku. Problémy s našimi obchodnými partnermi chceme riešiť prostredníctvom rokovaní. Ak to však nebude možné, budeme môcť tento nástroj použiť ako poslednú možnosť na obranu našich hospodárskych záujmov. V dnešnej čoraz napätejšej geopolitickej situácii je tento nový právny nástroj na boj proti nátlakovým opatreniam pre členské štáty jednoducho nevyhnutnosťou. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament. Viac informácií nájdete na internetovej stránke Think Tanku Európskeho parlamentu.
6: A víz nélkülözhetetlen az élethez. Az ökoszisztémák és a mezőgazdaság éltető eleme, és elengedhetetlen még az emberek legalapvetőbb szükségleteinek kielégítéséhez is. Annak ellenére azonban, hogy a víz ennyire fontos a társadalom számára, a vízszennyezés továbbra is jelentős kihívást jelent világszerte. Az ipari hulladék, a mezőgazdasági eredetű károsanyagbeszivárgás és a műanyagok folyamatosan rontják vizeink minőségét, ami súlyos ökológiai és egészségügyi problémákhoz vezet.
7: Ön a Lépjünk szintet, a Minőségi Jogalkotásért című műsorunkat hallgatja. Ebben a részben egy mindannyiunkat érintő témáról, a vízszennyezésről lesz szó. Nézzük meg közelebbről, mit tesz az Európai Unió folyóink, tavaink és tengereink egészségéért.
6: A vízszennyezésnek számos forrása lehet. Az ipari létesítmények gyakran egyenesen a folyókba és tavakba ürítik a hulladékvegyi anyagokat. A mezőgazdasági tevékenységek nyomán műtrágyák és növényvédőszerek szivárognak a víztestekbe, a városi területekről elfolyó csapadékvíz olajat, nehézfémeket és más szennyező anyagokat juttat a környezetbe. És persze ott vannak a műanyagok, amelyek veszélyeztetik a tengeri élővilágot, a bomlásukból származó mikroműanyagok pedig a vízrendszereken keresztül mindenhova eljutnak. Ezek a vízszennyező anyagok felborítják az ökoszisztémák egyensúlyát, és komoly veszélyt jelentenek nem csak a vadon élő állatokra, hanem az emberek egészségére is. A szennyezett víz különböző betegségeket okozhat, hatással lehet az élelmiszerbiztonságra, és károsíthatja a biológiai sokféleséget.
7: Az Európai Unió egy sor fontos intézkedést hozott a vízminőség védelmére és javítására. Ezek közül is az egyik leglényegesebb a vízkeret irányelv. Ezzel a jogszabállyal az EU azt akarta elérni, hogy az uniós országok a területükön található valamennyi víztestnek állítsák helyre a jó ökológiai és kémiai állapotát. Megállapította a legnagyobb aggodalomra okot adó és komoly kockázatot jelentő szennyező anyagok körét, és hogy ezekből az anyagokból legfeljebb mennyi lehet vizeinkben. Az uniós országoknak rendszeresen ellenőrizniük kell ezeknek az anyagoknak a jelenlétét és szintjét. A 2000-ben elfogadott vízkeret irányelv a mai napig a legfontosabb vízvédelmi jogszabály az EU-ban. Kimondja, hogyha egy folyó vagy más víztest egynél több országhoz tartozik, akkor ezeknek az országoknak együttműködésre kell törekedniük annak kezelésében.
6: A vízszennyezés elleni küzdelem uniós stratégiájának másik fontos eleme a települési szennyvíz kezeléséről szóló irányelv. Tudta, hogy a települési szennyvíz, ha nem az uniós szabályoknak megfelelően gyűjtik és kezelik, a vízszennyezés egyik legfőbb okozója lehet. Különféle szerves anyagokat, káros vegyi anyagokat, valamint a gyógyszeriparból és a kozmetikai ágazatból származó szennyező anyagokat tartalmazhat, és akár baktériumokkal és vírusokkal fertőzött is lehet. A települési szennyvíz kezeléséről szóló irányelv célja, hogy megvédje a környezetet a települési és az ipari szennyvíz káros hatásaitól. Meghatározza a települési szennyvíz gyűjtésének, kezelésének és kibocsátásának követelményeit, és előírja, hogy az uniós országok valamennyi agglomerációban betartassák ezeket a szabályokat.
7: Az EU más vízügyi kezdeményezések mögé is beáll. Ezekhez például a LIFE program, vagyis a környezetvédelmi és éghajlatpolitikai intézkedések uniós finanszírozási eszközén keresztül biztosít forrásokat. A támogatás elnyeréséhez a projekteknek teljes mértékben igazodniuk kell a területet érintő fontosabb uniós stratégiák és jogszabályok célkitűzéseihez, és közelebb kell vinniük azok teljesítéséhez. Ilyen stratégia, illetve jogszabály például a 2030-ig tartó időszakra szóló uniós biodiverzitási stratégia, a már említett vízkeretirányelv és a természethelyreállítási rendelet. A LIFE program jóvoltából sok más kezdeményezés mellett több olyan projekt is finanszírozáshoz jutott, amelyek a települési szennyvízkezelés fejlesztése révén csökkentik a folyókba és tavakba jutó káros anyagok mennyiségét.
6: Végül, de nem utolsó sorban, mi magunk is sokat tehetünk vizeink tisztaságának megőrzéséért. Olyan egyszerű dolgokról van szó, hogy például igyekszünk kevesebb műanyag terméket használni, megfelelő helyre juttatjuk a veszélyes anyagokat, és fenntartható módszereket alkalmazunk a mindennapokban. A hashtag WaterWiseEU kampánnyal az EU az európai vízrendszerekre nehezedő egyre nagyobb nyomásra kívánja felhívni a figyelmet. Ezzel szeretné előmozdítani a fenntartható vízgazdálkodást és megelőzni a fenyegető vízhiányt. A víz mindannyiunké. Bánjunk vele okosan!
7: Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a Europel Radio weboldalán.
8: Tänane podcast on mõeldud eelkõige kõigile teile, noored loovisikud, muusikud, filmitegijad ja kirjanikud. Kas teate, et võite Euroopa Liidult oma kunstiliste ideede elluviimiseks toetus saada? Nimelt programmi Loov Euroopa kaudu, mis on kokku pandud spetsiaalselt loominguliste ideede rahastamiseks. Programmi maht on 2,5 miljardit eurot ja selle eesmärk on kaitsta, arendada ja populariseerida Euroopa kultuuri mitmekesisust ja pärandit. Selle abil aidatakse audiovisuaalvaldkonnal, aga ka teistel kultuuri- ja kunstivaldkondadel COVID-19 kriisis taastuda ning saada veelgi kaasavamaks, digitaalsemaks ja keskkonnahoidlikumaks. Ole sa kunstnik Pariisis, helilooja Helsingis või koreograaf Kopenhaagenis. Programm Loov Euroopa on sinu jaoks. Programm Loov Euroopa jaguneb kolmeks alaprogrammiks ehk tegevussuunaks. Meedia, kultuuri ja valdkondade vaheline tegevussuund. Vaatame neid lähemalt. Meediategevussuund toetab Euroopa filmi- ja audiovisuaaltööstust. Toetust on saanud nii filmindus kui ka oma ala spetsialistide täiendõppe, näiteks üritus Film Spring Open Krakovis, mis koosneb paljudest eri suunitlusega töötubadest. Selles tegevussuunas toetatakse ka filmifestivale, näiteks Lissaboni rahvusvahelist festivali Indie Lisboa ja Tbilisi rahvusvahelist dokfilmide festivali Cinetok. Samuti toetatakse Euroopa teemasid käsitlevate filmide tootmisel rahvusvahelist koostööd, liikuvust ja piiriülest filmilevi. Rõhku pannakse ka uue tehnoloogia kasutusele võtule ning toetatakse algatusi, mis püüavad vähendada audiovisuaalvaldkonna keskkonna jalajälge. Kui oled filmitudeng, mänguarendaja või stsenarist, saab meid ja tegevussuund aidata sul oma tööd laiemalt tutvustada –

0: Wara l-kriżi finanzjarja tal-2008 u l-kriżi tad-dejn taż-żona tal-euro, inħolqu għadu ġodda bħal-mekkaniżmu Ewropew ta' stabbiltà biex jgħinu jipproteġu iż-żona tal-euro u jsaħħu l-governanza finanzjarja tagħha. Dawn it-talimiet għenu biex il-munita unika issir aktar reżiljenti u stabbli. Fil-waqt li l-euro huwa l-munita uffiċjali ta' 21 pajjiż tal-Unjoni Ewropea, jintuża wkoll barra mill-Unjoni f'Andorra, Monaco, San Marino, il-Belt tal-Vatikan, il-Montenegro u l-Kosovo. Dan juri l-vantaġġi u l-importanza tal-euro li jmorru lil hinn mill-fruntieri tal-Unjoni Ewropea.
1: Fil-futur l-euro ma jistax kif jibqa' jevolvi. Il-Bank Ċentrali Ewropew qed jippjana li jniedi euro diġitali bejn wieħed u ieħor fl-2029. Dan il-format ġdid ta' flus se jitfassal biex jikkomplementa l-flus kontanti iżda mhux jissostitwixxihom. B'hekk l-euro jkun adattat għall-era diġitali. Kwalunkwe pass il-qudiem se jinvolvi dibattitu fost l-istituzzjonijiet kollha tal-Unjoni Ewropea, inkluż il-Parlament Ewropew, biex jiġu żgurati t-trasparenza, s-sigurtà u l-fiduċja. Munita unika komuni tfisser responsabilità komuni u għal daqstant l-euro jibqa fil-qalba tal-proġett Ewropew u jibni fuq il-fiduċja, il-kooperazzjoni u l-ispinta kostanti biex nadattaw għal-dinja li qed tinbidel. Dan il-podcast qed jitwassallek mill-Parlament Ewropew.
2: Az Európai Ombudsman független és pártatlan módon nyújt segítséget az olyan magánszemélyeknek, vállalkozásoknak és szervezeteknek, akik, illetve amelyek hivatali visszásságokat tapasztalnak az Európai Uniós intézmények és szervek működésében. Kivizsgálja a benyújtott panaszokat, így közvetít a polgárok és az uniós intézmények között. Tevékenységéről évente egyszer jelentésben számol be az Európai Parlamentnek. Az ombudsman kifejezést használjuk magára a hivatalra, és az azt vezető személyre is.
3: Az ombudsman személyét az Európai Parlament választja meg, megbizatása 5 évre szól és megújítható. A posztot 2024. decemberre óta Teresa Anzsinyó független emberi jogi szakértő és kutató tölti be. Anzsinyó asszony, aki korábban hazájában, Portugáliában volt helyettes ombudsman, az Európai Csalás elleni Hivatal Felügyelőbizottságának is tagja. Elődje az ír Emily O'Reilly volt, aki 2013. júliusi hivatalba lépése előtt újságíróként dolgozott. Bizonyára önökben is felmerült a kérdés, hogy mit értünk hivatali visszásság alatt.
2: Nos, elsősorban adminisztratív szabálytalanságokat, tisztességtelen bánásmódot, diszkriminációt, hatáskörrel való visszaélést, kifogásolható munkaerőfelvételi gyakorlatot, illetve a válaszadás elmulasztását és a közérdekű információkhoz való hozzáférés megtagadását. Ha valaki elégedetlen egy uniós intézmény, szerv, hivatal vagy ügynökség munkájával, először az érintett féltől kell kérnie, hogy orvosolja a helyzetet. Ha így módon nem jár sikerrel, akkor fordulhat az Európai Ombudsmanhoz. Panaszát az Európai Unió 24 hivatalos nyelvének bármelyikén benyújthatja. Az ombudsman részrehajlás nélkül függetlenül végzi munkáját. Sem kormányoktól, sem semmilyen szervezettől nem fogadhat el utasítást. Vizsgálatot saját kezdeményezésre is indíthat, az olyan ügyeket kivéve, amelyeket már bíróság tárgyal. Különleges esetekben az Európai Unió Bírósága az Európai Parlament kérésére felmentheti az ombudsmant hivatalából, ha az már nem tudja ellátni feladatát, vagy súlyos kötelezettségszegést követ el. Hogyan végzi munkáját az ombudsman?
3: Szerencsés esetben pusztán azáltal meg tud oldani egy adott problémát, hogy tájékoztatja az érintett intézményt a panaszos észrevételeiről. Amennyiben így nem jár sikerrel, mindent megtesz annak érdekében, hogy a felek mindegyik által elfogadható, kölcsönös megegyezéssel rendezze az ügyet. Ha erre nincs mód, ajánlásokat fogalmazhat meg az érintett intézmény számára. Ha az nem fogadja el ezeket az ajánlásokat, az ombudsman külön jelentést nyújthat be az Európai Parlamentnek, amely megteszi a szükséges lépéseket. Vegyünk például egy 2024. júliusi esetet.